0: Hello.
1: FM.
2: Sabuma ayoto woni nyenni. Na nyuma awutu nyenni. Sabuni nyamya ye.